szerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 17-e szerda déli 12 óra van. Tisztázták, hogy mikor kifelel a sérült kukák cseréjéért. Trefort Ágoston díjat kapott Kis Mónika Ágnes. Több elfogás és kábítószeres ügy is feladatot adott a rendőröknek. Két helyi szakember kapott önkormányzati elismerést Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közösségi média csoportokban időről időre felmerülnek panaszok a szemétszállítással kapcsolatban. Többen arról számolnak be, hogy a kukák megrepednek, eltörnek, rossz helyre kerülnek, vagy akár az út közepén maradnak ürítés után. A felelősség kérdése azonban nem mindig egyértelmű, ezért a MOHU részletesen tisztázta, milyen esetekben ki köteles intézkedni a hulladékgyűjtő edény cseréjéről. A szolgáltató szerint fontos különbséget tenni a szelektív és a kommunális, vagyis vegyes hulladékgyűjtési szolgáló edények között. A szelektív kukákat a MOHU biztosította, még a vegyes hulladékos edényeket az ügyfelek vásárolták vagy bérelték. Ha a szemétszállítást végző cég munkatársa is sérült, például repett, törött vagy megégett kukát találnak ürítéskor, jelzik az ügyfélnek, hogy az edény javítása vagy cseréje szükséges a balesetek megelőzése érdekében. A MOHU azt javasolja, hogy a sérült kukáról fényképet készítsenek, majd így keressék fel a területileg illetékes szolgáltatót, amely Békésvár megyében a TAPEKA. Itt kivizsgálják a károkozás körülményeit. Hangsúlyozták, hogy ha a kuka az ürítés során a szolgáltató hibájából sérül, akkor gondoskodnak a kár rendezéséről. Az általános szerződési feltételek szerint, ha igazolható, hogy a vegyes hulladékos edény a szemétszállító cég munkatársai miatt vált kihasználhatatlanná, akkor a cég másik kukát biztosít az ügyféllel egyeztetett időpontban és helyszínen. Alternatív megoldásként a kuka számlával igazolt értékét, vagy a MOHU honlapján található kártérítési jegyzék szerinti összeget térítik meg. A Békésvár megyei rendőröknek az elmúlt napokban több egymástól eltérő ügyben kellett intézkedniük. A hatóságok beszámolója szerint nemzetközi elfogadó parancs alapján végrehajtott őrizetbevétel, bírósági eltiltás megszegése és több kábítószerrel összefüggő eset is munkát adott a rendőröknek. A Sargadi rendőrkapitányság járőrei június 12-én Mékedék térségében intézkedtek egy török állampolgárságú férfival szemben. Az igazoltatás során kiderült, hogy a német hatóságok korábban nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki ellene kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, ezért a rendőrök őrizetbe vették. Újkígyósról és Békéscsabáról is érkezett jelentés bűnügyi őrizetbevételről. Újkígyóson 13-án este az Arany János utcából állítottak elő egy 35 éves férfit, aki annak ellenére vezetett autót, hogy a bíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől. A békéscsabai rendőrkapitányság eljárást indított ellene és őrizetbe vették. Ugyancsak június 13-án fogtak el egy férfit, akit azonnal a Békésvár megyei büntetésvégrehajtási intézetbe szállítottak. Ellene a gyulai törvényszék korábban garázdaság miatt adott ki elfogató parancsot. A hétvégén több kábítószerrel kapcsolatos ügyben is intézkedniük kellett a rendőröknek. Békéscsabán az Andrássy úton június 13-án késő este egy 21 éves fiatalembert és négy társát ellenőrizték. A ruházat átvizsgálás során kábítószer gyanúját keltő anyagot találtuk náluk. Bár az ő drogtesztje negatív lett, társaságából három személy pozitív gyors tesztet produkált. Az ügyben kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult nyomozás. Másnap június 14-én délelőtt Battonyán a Petőfi téren egy 27 éves férfinál találtak a gyanú szerint kábítószert tartalmazó növényi törmeléket és abból sodort cigarettát. A teszt nála is fogyasztást jelzett, így ellene is büntető eljárás indult.

0: Rangos szakmai elismerést vehetett át június 12-én Kis Mónika Ágnes, aki évtizedek óta meghatározó tagja a csabai pedagógus közösségnek. A Trefort Ágoston díj azoknak a szakembereknek jár, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeznek az oktatás és a nevelés területén. A pedagógus 1988 óta tanít a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium falai között, ahol diákok generációit készítette fel az életre, derül ki az intézmény közösségi oldalán megjelent bejegyzésből. Sokoldalú pedagógiai munkája több korosztályt és tantárgy területet is érint, magyar nyelvet és irodalmat, kreatív írást és drámát tanít, az általános iskola felső tagozatán és a 4, illetve 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokban egyaránt. Kiemelkedő szakmai tudással készíti fel a középiskolásokat az érettségire, és a tanórákon túl is fontosnak tartja a tanulók irodalmi és művészeti tehetség gondozását. Elhivatottan támogatja a kreatív fiatalokat, segíti kibontakoztatni bennük rejlő lehetőségeket. Pedagógiai munkája mellett a közművelődési és művészeti munkaközösség vezetőjeként is aktív szerepet vállal. Feladatai közé tartozik a kultúra közvetítés, valamint az iskolai művészeti programok, ünnepségek és közösségi események szervezése és koordinálása. Két önkormányzati díjat adtak át ünnepélyes keretek között Szeghalmon pedagógus nap és Semmelweis nap alkalmából. A város egy-egy kiemelkedő pedagógiai és egészségügyi munkát végző szakembert ismert el. Pedagógus nap apropóján Kisné Szabó Mária óvodapedagógus, ahogy a gyerekek ismerik, Marcinini vehette át a jutalmat. Méltatásában kiemelték, hogy nem csak a csoportszobában nyújt ki magasló teljesítményt, hanem a szakmai közösség egyik meghatározó pillére is. Munkáját magas szakmai tudással, felkészültséggel, türelemmel és a gyerekek iránti tisztelettel végzi. Semmelweis nap alkalmából Mészárosné Nagy Erzsébet részesült elismerésben kimagasló egészségügyi tevékenységért. Méltatói hangsúlyozták, hogy hivatása gyakorlása során a testi és lelki egészségre egyaránt figyel, és a fáradtság túlterheltség mellett is megőrizte emberségét. Higgadtságára, szakértelmére és támogató jelenlétére a betegek és a kollégák is mindig számíthatnak. A díjakat Macsári József polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő adta át. Az ünnepségen a Békés Csabai Jókai Színház művészei adtak műsort, derült ki a Szeghalom önkormányzatának közösségi oldaláról. Tovább folytatódtak a haltelepítések Békés megyében az elmúlt napokban. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által kezelt folyószakaszokon és csatornákon több ütemben, több helyszínen összesen több mint 800 ezer előnevelt tiszai nyurgapontyot engedtek a vizekbe. A szervezet tájékoztatása szerint a tiszai nyurgapont gyors növekedésű vad jellegű pontyváltozat, amely jól alkalmazkodik a természetes vizekhez. A telepítések célja, hogy hosszú távon is egészséges, erős és fenntartható pontyállomány éljen a körösök vízrendszerében. A MOHOSZ, mint a tiszai nyurgapont tájfajta hivatalos fenntartója az idei támogatási rendszerében, az állománypótlási és fejlesztési cél előirányzat terhére 762 ezer példány telepítéséhez biztosított forrást, mindezt a KHES a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásban ismertette. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Rekordszámú résztvevő a harmadik országos kamionos találkozón. Irodalmi délutánnal zárult a könyvhét a Meseház udvarán. Csökkenő gyermekbántalmazási esetekért dolgozna az új intézmény vezető. 10. születésnapját ünnepelte a Kora Piknik Gyulán. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezték meg az országos kamionos találkozót a Békéscsabai repülőtéren, ahol három napon át több száz kamionos és jármű gyűlt össze az ország minden részéből és külföldről is. A szervezők minden korosztálynak kínáltak programokat. A rendezvény pénteken a hagyományos kamionos felvonulással indult, amely során mintegy 400 kivilágított jármű haladt végig Békéscsabán hangos dudaszó kíséretében. A résztvevők idén is az ország számos pontjáról, valamint külföldről érkeztek, hogy együtt ünnepeljék amelyik a kamionos közösséget. A főszervező Lásznyik Péter elmondta, hogy az idei évben sikerült újabb szintre emelni a találkozót, hiszen több kamionos jelentkezett, mint tavaly. Úgy fogalmazott, a siker kulcsa a folytonosság, mert a látogatók már várták, mikor telik meg ismét kamionokkal és programokkal a reptér. Hozzátett, hogy a szervezők 0-tól 100 éves korig mindenkinek igyekeztek élményt nyújtani, és öröm számukra, hogy évről évre bővül a kiállítók köre. A rendezvény egyik fő támogatója, a DAF Hungary Kft. Kezdettől fogva segíti a találkozó létrejöttét. A cég idén is több programelemmel készült, köztük kamionos ügyességi versennyel, ahol amatőr sofőröknek kellett bóják között szalomozniuk. A vállalat ügyvezetője Újszász

A főszerkesztő Elek Tibor elmondta, a lap friss kiadásában izgalmas világirodalmi anyagok, komoly vers és prózai művek, valamint kritikák kaptak helyet. Hozzátette, hogy a programon a Körös Irodalmi Társaság tagjainak elmúlt évben megjelent köteteit is bemutatják. Megjegyezte, hogy még az előző években általában 5-6 kötet jelent meg, idén szerényebb volt a felhozatal. Most Szilágyi András két verses kötetét is ismertetik, amelyek 2024-ben és 25-ben láttak napvilágot, valamint szó esik Ványai Fehér József elkönyvéről is, amelyet ugyan bemutatni nem tudnak, de a jelenlévők figyelmébe ajánlják. A szerzők közül többen személyesen is részt vettek az eseményen. Szilágyi András arról beszélt, hogy az írás számára mindig döntés kérdése volt. Amikor úgy határozott, hogy ír, akkor írt, amikor pedig úgy döntött, hogy nem folytatja, akkor letette a tollat. Felidézte, hogy 2023-ban a vers írást, 2024-ben a dráma írást, tavaly pedig próza írást fejezte be. Mint mondta, a prózával kissé megcsúszott, hiszen nemrég jelent meg a Papírváros 5. kötete, amelyet nagy adósságának érzett. Hozzátette, hogy az irodalomtól most már hátat fordít, olvasni továbbra is fog, de írni nem, legfeljebb levelet. A hangulatos kerti programon közreműködtek a Bárka szerkesztői és alapszán jelenlévő szerzői, köztük Banner Zoltán, Csabai Tóth Bálint, Farkas Velman, Éva, Kis László és Szil Ágnes. A rendezvény végén átadták a Körösök Gyöngye díjat, amelyet idén Zalán Tibor vehetett át.

0: Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekbántalmazási esetek száma Békéscsabán, az újonnan kinevezett igazgató azonban szeretné elérni, hogy ez a tendencia megforduljon. Május 1-től Bakus Zoltán vezeti a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központot. Az intézmény vezető beszélt a hajléktalan életmódot folytató emberek helyzetéről és a Fővényes utcai adománypontról is. A vezetői posztra hárman pályáztak, a Békéscsabai közgyűlés zárt ülésen hallgatta meg őket, majd másfél óra után döntött. A városvezetés határozata alapján az intézményt 2031. április 30-áig Bakus Zoltán irányítja, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. A korábban rendőrként szolgáló igazgató arról beszélt, 20 évnyi rendőri munka során azt tapasztalta, a hatóság sok esetben szankciókkal reagál a szabálysértésekre és bűncselekményekre, ám ő nem mindig értett egyet azzal, hogy a büntetés jelenti a megoldást. Úgy fogalmazott, gyakran a figyelmeztetést és a figyelemfelhívást tartotta hatékonyabbnak, ezért végezte el a szociális munkaszakot is, hogy inkább segíteni tudja a családokat és megelőzze a problémás helyzeteket. Hangsúlyozta, hogy a szociális szférában nézi igazán a helyén magát és a társszervek támogatásával a megelőzésre szeretné helyezni a hangsúlyt. Az intézményben az elmúlt években óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozott. Felidézte, hogy 2018-ban vált kötelezővé ezeknek a szakembereknek az alkalmazása, és az intézményeknek időre volt szükségük, hogy megértsék a feladatkör lényegét. Mint mondta, bár létezik protokoll és módszertan, ezeket folyamatosan felül kell vizsgálni, mert a szociális segítőmunka rendkívül sokszínű, és mindig új helyzetekkel kell szembenézni. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány hagyományos családi programját, a Korapikniket, amelyet vasárnap délelőtt tartottak a Gyulai Almási Kastély különleges parkjában. A 8. alkalommal megszervezett esemény ezúttal is számos érdekes programmal várta a családokat. A rendezvény megnyitóján Alt Norbert Gyula alpolgármestere és a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány alapítója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az alapítvány idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ami jó alkalom volt arra, hogy szenvedést készítsen. Megújítják az alapítvány honlapját és arculatát, az adatok összegyűjtése közben pedig szembesültek azzal, hogy milyen jelentős munkát végeztek az elmúlt évtizedben. Mint fogalmazott, a koraszülöttmentő autóval több mint 1500 alkalommal nyújtottak segítséget koraszülötteknek, gyermekeknek és családoknak, legyen szó mentésről vagy szállításról. Kiemelt, hogy nem csak Gyula, hanem a megye települései, vállalkozók, civil szervezetek, magánemberek és önkormányzatok is sokat tettek azért, hogy ezeket az eredményeket közösen elérhessék. Albert hangsúlyozta, úgy gondolják, a világ legnagyobb kincse a gyermek, mint mondta, mindenki számára gyermeke egészsége a legfontosabb, és ezt az alapítvány működése során is kiemelten szem előtt tartják. Hozzátette, hogy az elmúlt 10 évben kialakult közösség nagy érték, amelyet meg kell őrizni a gyerekek, a családok és a jövő generációi számára. Egy névtelen bejegyzés szerint hajléktalanul foglalták el a Békéscsabai vasútállomás csarnokát, ahol hangoskodnak, zaklatják az utasokat és kéregetnek. Egy hozzászóló azt írta, hogy a biztonsági személyzetet alig lehet megtalálni, pedig korábban az őrök rendszeresen intézkedtek és kikísérték azokat, akik nem utazási szándékkal tartózkodtak az állomáson. A MÁV ismertette, hogy kik tartózkodhatnak a vasútállomás területén, milyen szabályokat kell betartani és milyen esetekben lépnek közbe a vagyonőrök. A csarnok bejáratánál több felirat is jelzi, hogy a terület éjjel-nappal nyitva van, őrzött és kamerával megfigyelt. A belső térben kifüggesztett dokumentumok részletesen leírják az állomás használat feltételeit. A szabályok szerint a vasútállomás elsődleges célja, hogy az utazásra várakozók, az érkezők, az átszállók és kísérőik biztonságos kulturált körülmények között tartózkodhassanak a közforgalom számára nyitott területen. A csarnokban elhelyezett Munkácsi Mihály szobor pedig továbbra is a város értékeit népszerűsíti, csendben és méltósággal fogadva az érkezőket, ellentétben azokkal, akik a bejegyzés szerint rendbontással zavarják az utasokat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

kell, és felhúzza a vadi új csukát. Megint egy nap, jaj, unalom már teli, megint a tanulás irány, suli. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mondja, de hogy mi a jó a reggelben, azt ő se tudja. Kilép a kap-

0: Látta, begrébettünk kellén tudta lány mögött lopva. Gondolta, megismerkedek vele, pár óra, és yeah. Na de, ember tervez, a nő meg végez. S ha nem vigyázunk, akkor végleg kivégez. Peti is óvatlan volt most, lassan, de biztosan. Onda ment a lány, hogy a nőre nevet, Peti bátya, Mice T.
1: Az enyém egyszerűen tudsz kizik.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel, minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
2: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a Development Studies-ban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és itt elég jól adta magát. Svédország egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
1: kiemelten fontos szempont volt.
2: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet mind földrajz tudomány területén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
1: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
2: Igen, ez így van. Hát ez nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember megy előre, általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző embereket inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, úgynevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
1: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
2: Nekünk már az elején. Tehát
1: már
2: az nálunk elején, már...
1: Mert korábban még ugye ez a másodéves.
2: Igen, az volt a...
1: Még erre emlékszem.
2: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbánják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről.
1: De akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden igen, teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
2: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem untatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, vagy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
1: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, vagy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
2: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki így, de rurális, tehát vidéki térségek, ezek Alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen pluszt ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Sportrádió.
1: És hogy alakul a nagy kép? Milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk?
2: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
1: Nyilván ugye nincs üveggömböd, de a tudományos eredményeknek a tükrében.
2: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
1: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, míg Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlesztés

0: tehetség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel?
1: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túlhasználnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba. Persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a Földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
0: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, hogy az ipari nagytermelés az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
1: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatóak, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
0: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
1: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni. Illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni. Ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
0: A földet.
1: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
2: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkből.

0: Sport Rádió.
1: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsájtási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre. Igen.
2: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gázkibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, és rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor, amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkora dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
1: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha a repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja. És valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarnak karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
2: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
1: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. Tehát tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból
2: politikai szándék.
1: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
2: gyarmatosítottunk.
1: Igen, és jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebbe meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai, demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországba, Franciaországba, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: Start Rádió.
1: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
2: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztást pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt-ott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
1: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
2: És igen, és hogy nem azon
1: valamit.
2: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de...
1: Beértjük, hogy mire gondoltál.
2: Igen.
1: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
2: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt azzal van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a Paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett. Tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy hát próbáljunk meg
1: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a Herbál Prevenciós Munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már a héten a védett szint alá csökkenhet a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon a kedvező nemzetközi piaci folyamatoknak köszönhetően. Magyar Péter bejelentése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése hozhat gyors enyhülést az autósoknak. Az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodás hírére a Brent olajára zuhanni kezdett, a forint pedig közel 5 éves csúcsára erősödött az euróval szemben. A piaci mozgások várhatóan a héten beépülnek a hazai árakba. A véleményalkotás előtt a tényeket is érdemes meghallgatni, hangsúlyozta közleményében a Mastergood cégcsoport, cáfolva a vállalatot ért vádakat. A kisvárdai központú élelmiszeripari vállalat visszautasította az alacsony bérekről, a mosdóhasználat korlátozásáról és a magyar dolgozók háttérbeszorításáról szóló híreket. Tájékoztatásuk szerint a közel 4000 embert foglalkoztató cégcsoportnál a fizikai állomány átlagos bruttó keresete 2026-ban meghaladja a 627 000 forintot, a dolgozók 85%-a magyar, a külföldi munkaerőt pedig kizárólag a munkaerőhiány miatt alkalmazzák. Hozzátették, a vállalat 2025-ben közel 17 milliárd forint adót és járulékot fizetett be, a valótlanságokat terjesztőkkel szemben pedig megteszik a jogi lépéseket. Minden hétköznap, valamint vasárnaponként is látogathatóvá válik a Karmelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentésében emlékeztetett, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen májusban elbontották az épület előtti kordonokat, azt ígérték, hogy a terek addig maradnak nyitva, amíg folyamatos irántuk az érdeklődés.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

Szép csütörtök reggelt kívánok így 6 óra után, amikor a Start Rádió szól sok zenével, és persze a mai reggel folyamán is még többel. Itt vagyunk a hét utolsó előtti munkanapján, amit beindítunk a kedvenc dalokkal, hogy jól induljon a nap.

0: reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Június 18-án csütörtökön, amikor az Arnoldokat és a Leventéket köszönhetjük, hiszen ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül ünnepelnek ma még a Kamillák, a Márkok, a Márkusok, az Eufémiák és a Desdemónák is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
5: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió, jó reggelt, június 18-a van az Arnoldok és a Leventék névnapja. Ezen a napon született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. De ezen a napon született meg Fráter György, erdélyi kormányzó is, aki megkezdte Erdély különállammá szervezését. És ezen a napon látta meg a világot Hollós László, természettudós gombakutató is.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük ezt a mai reggelt is. A Start Rádió szól a hét utolsó előtti munkanapjának bevezetéseként is. Percek kérdése is 7 óra lesz, ez azt jelenti, hogy hamarosan híreket hallgatunk, aztán a következő órában is hozom a jó dalokat megállás nélkül. Csabán, a Starton.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ugyanis átfogó online felmérést indít az új szélerőmű kapacitások létesítéséről és a meglévő turbinák bővítéséről. A kérdőíves adatgyűjtés célja annak feltérképezése, hogy a piaci szereplők mely térségben, mekkora teljesítménnyel és hány új turbinával terveznek beruházásokat, valamint hogy mikorra várható a projektek megvalósítása. Az anonim módon feldolgozott információk segítségével a hatóságok előre meg tudják határozni, hogy az ország melyik pontjain lesz szükség hálózati fejlesztésekre az új zöld energia fogadásához. Hamarosan a pápával találkozik Magyar Péter miniszterelnök, aki a vatikáni utat megelőzően Erdő Péter

0: vált a járat indulása, a problémát azonban sikerült megoldani nyugat-európai kocsik bérlésével. A német flottából származó légkondicionált 60 férőhelyes vagonoknak köszönhetően a közkedvelt északai tengerparti járat július 3-a és október 2-a között a tervek szerint menetrend szerint szállítja majd az utasokat. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Startrádió.

hajtuk 7 órát, szép csütörtök reggelt kívánok. A Start Rádió szól sok zenével, és persze ma reggel is még többel. Hasznos információk ebben a 60 percben is, és persze azt is nézzük hamarosan majd, hogy kik a mai nap jeles szülöttei.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Iványi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
4: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdekel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Nagyon úgy látszik a következő időszak előrejelzéséből, hogy azért a fűtést nyugodtan ki lehet kapcsolni. Hát lesznek olyan napok a jövő héten, amikor akár 37-8 fokot is mérhetünk, vagy igazából így itt a hétvége felé ez már benne lehet akár a pakliban a jelenlegi előrejelzések szerint. Szóval a padlófűtést nyugodtan le lehet kapcsolni, és hát itt leginkább már arra kell készülni, hogy a klímát kell 1000%-kal bömböltetni. Szóval kitartást annak, aki nehezen viseli a hőséget.
5: Reggeli Start. Music Latte.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
8: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is start. Music Latte. Finoman ébreszt.
4: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 18-a van. 1815-ben ezen a napon Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. 1905-ben a Darabont kormány miniszterelnöke Fehérvári Géza báró lett, aki tisztségét 1906. április 8-áig tudta betölteni. Hát nem volt egy hosszú életű pályafutás, az már egyszer bizonyos. Aztán szintén ehhez a naphoz köthető érdekesség még, hogy Jimmy Carter amerikai elnök és Leonid Brezhnev egyezményt írt alá a támadó fegyverek korlátozásáról 1979-ben.
1: Sok a zene, sok a zene, és még több.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, egyre közelebb a 8 óra. Sokan már a munkahely irányába tartanak, hiszen azért az bizony fix, hogy csütörtökön még sokfelé dolgozni kell. Kitartást kívánok, a következő órában hozok aktuális friss információkat, és persze szólnak nálunk a jó dalok. Békés Csabán a Start Rádióban.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beírta Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Keane kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Keane 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját híren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Start Rádió.

0: elhagytuk 8 órát, csodaszép reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel, de meg persze rengeteg hasznos információval, amiket hozok ebben a 60 percben, így megköszönöm, ha együtt rádiózunk.
1: Sok a szeres!

0: Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Iványi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
5: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
7: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
9: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Jelentős kihívásokkal szembesül az EU a lakhatási válság, a hajléktalanság, a munkavállalók kizsákmányolása és az online fenyegetések miatt. Egy jelentés szerint a harmadik országokból érkező dolgozókat diszkrimináció éri, az online szolgáltatások szabályozása pedig ellenállásba ütközik.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
10: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sok a szeret. És még több.
9: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Jó hír a foci szerelmeseinek. Feljött a 39. helyre a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A rangsort a világbajnoki címvédő Argentína vezeti, megelőzvén Spanyolországot és Franciaországot is.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.
4: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel. Pillanatok kérdése is. Délelőtt 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már köszönöm szépen a figyelmet, de holnap a hét utolsó munkanapját is együtt kezdhetjük a reggelt, 6 órától érkezem majd.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beírta Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Kín kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Kín 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját híren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
7: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja meghódította a VB-t, felesége és három fia együtt szurkolt a stadionban. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Lionel Messi számára különösen fontos a 2026-os futballvilágbajnokság, hiszen a 38 éves futballista minden jel szerint pályafutása utolsó VB-jén lép pályára. Az argentin sztár azonban ezúttal nem egyedül érkezett a tornára. Felesége Antonella Roccuzzo és három fiúk szintén ott volt a lelátón, hogy a helyszínen szurkoljanak neki, Argentina első mérkőzése előtt. Antonella Roccuzzo és a három fiú a Kansas City Station egyik páholyából szurkolt Lionel Messinek Argentina első világbajnoki mérkőzésén. A címvédő argentin válogatott végül magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Algéria felett, a meccs hőse pedig maga Messi volt, aki mesterhármas szerzett. A család természetesen a focista ikonikus 10-es mezét viselte.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. Indul a műsor ma is, hozom a jobbnál jobb zenéket egészen délig. El vagyunk látva kellő lendülettel és hasznos információkkal is, rádiózzunk együtt.
0: Napi laza, vedd könnyedén.
5: Start Rádió.
6: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
4: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Napi laza, vedd könnyedén.
6: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Rádió.
1: Még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet, a jó zenék között a hasznos információk is itt vannak. Lapozzuk fel a mai kalendáriumunkat. 1942 mai napján született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző és énekes. Illetve megszületett 1842 eme napján Huszár Adolf, szobrászművész, a Petőfi szobor, vagy a Petőfi tér egyes eleme is az ő nevéhez köthetők egyébként. Szekszárdon pedig megszületett Hollós László természettudós, gombakutató, 1859 mai napi eseménye ez. Most pedig egy jó zene a folytatásban is.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
7: Start Rádió.
8: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene és még több a Sportrádión a Napilaza szól. Az első óránk lassan a végéhez ér, de nézzünk rá gyorsan az időjárásra. 32-33, majd pedig 35 fokokat is mérhetünk napközben a környéken. A hajnali értékek pedig 13-17 fok között alakulnak a hajnali értékek. Szempontjából így kell készülni, abszolút ránk tör most már a nyár. Adjuk át magunkat ennek az érzésnek, akár munka közben is. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Keane kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Keane 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját híren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
0: Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól, meg annyi jó dal bekészítve délig is, de természetesen majd a délutánra is, hogy kiválóan teljen a mai munkanap és a mai munkaidő is. Ehhez hozzuk a lazítást és a hasznos információkat. Nem sok erre a porcerősítőkkel foglalkozunk egészségünk megőrzésének tekintetében, addig is jó néhány dal.

0: Freddy gondol napilaza szól. A szakemberek szerint a porszövet természetes építőkövei a glükozamin és a kondroitin szulfát, melyeket étrendkiegészítőként fogyasztva hatékonyan alkalmazhatunk ennyi és középsúlyos ízületi kopások kezelésében. A vegyületek elősegítik a porcok rugalmasságának megőrzését, illetve lassítani tudják a porcpusztulás folyamatát. Továbbá a klasszikus gyulladásgátló gyógyszerekhez hasonlóan képesek csökkenteni az ízületi gyulladást, ezért jó lehet alkalmazásuk.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
5: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Sokat nevet, sokat nevet. Még több. És még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.

0: több zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek értünk a végéhez, és köszönöm szépen, hogy ezt a délelőttet is feltölthettük ismételten sok jó zenével. A folytatásban is itt vannak ezek velünk, csak én búcsúzom. További szép napot kívánok, és az, hogy találkozunk holnap, és minden jót!
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: simply sound, four letters.
1: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 18-a csütörtök, déli 12 óra van. Megemlékeztek Nagy Imre mártír miniszterelnökről Békés Csabán. Szent Ivánéi vigadalomra készül Békés Csaba. Egyre több fekvőrendőrt kérnek a lakosok. Nyári működési rendre álltak át a Békés Csabai óvodák. Már is mondom a részleteket. A Nagy Imre Baráti Társaság Csabai szervezetének tagjai kedden délelőtt tisztelegtek az 56-os politikus emléke előtt, és megkoszorúzták az egykori miniszterelnök szobrát. Nagy Imrét, valamint mártír társait, Gimes Miklóst és Maliterpát 1958. június 16-án végezték ki 68 évvel ezelőtt. 1961-ben az új köztemető 301-es parcellájába temették őket, méltatlan körülmények között, hamis neveken. A gazos parcella hosszú időn át a megtorlás áldozatainak nyughelye volt. A rendszerváltás kiemelt eseménynek számított, amikor Nagy Imrét 1989. június 16-án halálának évfordulóján újra temették a Rákoskeresztúri temetőben. Kovács Márta történész, a társaság csabai elnöke a megemlékezésén arról beszélt, Nagy Imre reformkommunistának számított, de mindenkelőtt hazafi volt. Miniszterelnökként a szovjet elnyomás ellen fellépő ország élére állt, és elveihez élete árán is hű maradt, a hazáját saját életénél is előrébb helyezte. A rendezvényen megemlékeztek a közelmúlt elhunyt Nagy Sándorról is, aki az országos szervezet egykori csabai vezetőjeként haláláig jelentős szerepet vállalt abban, hogy a fiatalok megismerjék Nagy Imre történelmi jelentőségét és tisztelettel közelítsenek életművéhez. Az ünnepségen Lévai Julianna Zita, a BSC Nemesti Hamér Technikum diákja szavalt, majd dr. Szenográdi Péter, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára mondott beszédet. A pedagógus hangsúlyozta, hogy Nagy Imre élete és történelmi szerepvállalása példaértékű és méltó arra, hogy országosan, valamint első köztéri szobrának helyszínén Békés Csabán is megemlékezzenek róla azokban az időkben tanúsított bátor kiállása miatt, amikor ezt kevesen merték megtenni. Békés Csaba a nyár egyik leglátványosabb közösségi eseményére készül. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége és a Békés Megye Népművészetért Alapítvány idén is megrendezi a 11. Szent Iván évvigadalmat. A program célja a nyári napfordulóhoz kötődő hagyományok felelevenítése, a közösség erősítése és egy minden korosztály számára emlékezetes kulturális élmény megteremtése. A rendezvény június 20-án szombaton délután 17 órakor kezdődik a Békés Csabai Szent István téren. A műsorvezető Vaszkó János lesz. A délutántól estig tartó szabadtéri esemény számos családi és közösségi programot kínál. Folyamatosan várják az érdeklődőket a népi mesterség bemutatók, a kézműves játszóház és egy régi módi játszótér. A legkisebbeknek 18 órától ünnepi mesemondással készül Sós Emőke. A Szent István téren egymást követik majd a Vármegye táncegyütteseinek bemutatói és a közönséget is bevonó táncházak élőzenével és közös énekléssel kísérve. A programok között szerepel táncba hívó produkció a Suttyomba zenekarral, néptánc bemutató és tánctanítás, a hétpróbás, ami Ninive táncegyüttessel, táncház a Tabán, a Balkán és a Balassi táncegyüttessel, valamint közös éneklés a Göngyöl Gallér és a Meseházi Családi Dalárda közreműködésével. Az est csúcspontját a napforduló hagyományos misztikus rituáléi adják, sötétedés után ünnepélyes tűzgyújtás következik a hétpróbás néptánciskola énekeseinek közreműködésével, majd nagyszabású össztánc a lobogó tűz körül. A programot a hagyományos tűzugrás zárja, ahol a legbátrabbak próbára tehetik ügyességüket és bátorságukat.

0: Békés Csabán már több mint 100 fekvőrendőr működik, mégis folyamatosan érkeznek újabb lakossági kérések a Városházára további forgalomlassítók kihelyezésére. A bejelentők elsősorban a száguldozó autósok miatt aggódnak, és a baleset veszély csökkentését szeretnék elérni. A közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen nőtt a forgalom például az Őr utcában, ezért a környék lakói fekvőrendőr igénylését kezdeményezték. Ennek eredményeként a 11-es számú lépcsőház előtt új forgalomlassító borda készült el. Erről számolt be Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. Korábban előfordult, hogy az utca közepére érve hirtelen felgyorsultak az autók, a most kihelyezett fekvőrendőr azonban beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nem ez az egyetlen helyszín, ahol az elmúlt időszakban ilyen új forgalomlassító készült. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy 2024-ben és 25-ben 7 helyszínen telepítettek fekvőrendőrt, és erre az évre is terveznek továbbiakat. Hozzátette, hogy az elmúlt években egy 7 milliárd forintos beruházás során csak nem 100 addig földes utca kapott szilárd burkolatot, és mintegy 60 utcát újra aszfaltoztak. A jobb minőségi utak azonban azt is eredményezték, hogy egyes autósok gyorsabban hajtanak, ami miatt sokan balesetveszélyre panaszkodnak. A Városháza szerint ez is hozzájárul a fekvőrendőr igénylések számának növekedéséhez. A forgalom lassító igénylése általában úgy történik, hogy a lakók megkeresik a körzeti önkormányzati képviselőt, aki továbbítja a kérést a polgármesteri hivatalnak. A szakemberek ezután helyszíni vizsgálatot végeznek, hogy megállapítsák, alkalmas-e az adott útszakasz fekvőrendőr telepítésére. Fontos szempont a közvilágítás, az ingatlanok elhelyezkedése, valamint az, hogy a borda ne kerüljön kereszteződésbe vagy kapubejáró elé. A szabályok szerint a fekvőrendőr csak közvilágítási oszlop közelében helyezhető el, 1,5 méteren belül a megfelelő megvilágítás érdekében. Emellett az érintett ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozata is szükséges, hogy elkerüljék a későbbi vitákat. Megkezdődött a nyári működési rend a békéscsabai önkormányzati óvodákban. A város összesen 8 intézményt működtet 18 telephelyen, ahol a következő hetekben ütemezetten zajlanak a karbantartási és felújítási munkák. A nyári időszakban festést, karbantartást, nagy takarítást végeznek, valamint ekkor adják ki az intézményi dolgozók szabadságát is. A rendszer úgy van kialakítva, hogy a gyermekek elhelyezése így is folyamatos maradjon. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a város számára fontos, hogy az óvodák a nyári időszakban megújuljanak, akkor mindig legyen olyan telephely, amely biztosítja a folyamatos nevelési ellátást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szülők előre értesítést kapnak a nyári nyitvatartási rendről. A városvezetés hangsúlyozza, hogy a szülők időben megkapják az információt arról, hogy melyik óvoda tart nyitva, így ha a gyermek saját óvodája éppen zárva van, és a család nem tudja megoldani az otthoni felügyeletet, a másik telephely vagy kijelölt ügyeletes óvoda biztosít helyet. A város szerint nincs olyan helyzet, amikor a nyári időszakban ne tudnák elhelyezni a gyermekeket. A lencsési óvodában 3 telephely, a Manóvár, a Napsugár és a Zöld óvoda működik, ahol forgórendszerben szervezik az 5-7-es karbantartási időszakokat. Futaki Krisztián igazgató elmondta, hogy minden telephely 5 hétre zár be, ez alatt zajlik az udvari játékok karbantartása és a nagy takarítás. A karbantartási időszak alatt az érintett gyerekek számára a lakótelepen működő másik óvoda biztosít férőhelyet. Jelenleg a Manóvár óvoda tart zárva, az otthoni gyermekek számára a Napsugár óvoda nyújt ügyeleti ellátást az előzetes igényfelmérés alapján. A nyári működés során az önkormányzat együttműködik az egyházi és a nemzetiségi fenntartású intézményekkel is. Az evangelikus és a szlovák óvoda gyermekei számára az önkormányzati telephelyek biztosítanak férőhelyet megállapodás alapján. A városvezetés kiemeli, hogy a nyári időszakban is minden család számára garantált az óvodai ellátás. Karbantartási munkálatok miatt június 24 és július 15 között korlátozott nyitvatartással és csökkentett szolgáltatásokkal üzemel a Csabagyöngye Kulturális Központ. Az intézmény közlése szerint ebben az időszakban szünetelnek a közösségi foglalkozások, és az épületben kizárólag jegyvásárlás vagy az étterem látogatása céljából lehet tartózkodni. A korlátozások ellenére több szolgáltatás zavartalanul működik. Az étterem és az étkeztetés a teljes időszak alatt elérhető marad, megközelítése a csak stég felől biztosított. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Csak Stég és a Csak Terasz programjai koncertjei változatlanul megvalósulnak, így továbbra is várják a látogatókat. Az intézmény arra kéri az érdeklődőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lehetőségekről, és szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot az információs munkatársakkal. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szinkronkívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában Joan visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Kim kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Kín 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját híren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Stort Rádió. És még több.
4: Stort Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok, a férjemet Leventét szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, este pedig ünneplünk. Köszi, Zsuzsi.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
5: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
6: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nevet, sokat nevet.
6: Még több.
0: És még több.
6: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Iványi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
4: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene?
7: Sok a zene.
8: Start Rádió.
9: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Mit szól a következő kérésünk? Sziasztok! Egy pörgős dalt szeretnék küldeni minden kollégámnak, akik már számolják a napokat a nyári szabadságig. Kitartás, már nincs messze a pihenés. Üdv, Zoli!
10: Álom

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start.

Stort Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az pedig így szól: sziasztok! Szeretném felköszönteni a névnapját ünneplő Arnoldot, kívánunk neki jó egészséget, sok mosolyt és nagyon boldog névnapot, üdvözlik a családtagok és a barátok Békés Csabáról.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A focimez lett a nyár legváratlanabb divatdarabja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Bár a VB miatt focilázban ég a félvilág, mégis a nyár egyik legmeglepőbb trendje a focimez, ami ma már nem csak a stadionokban, de a hétköznapok során is hódít. A foci VB nyarán kötelező alapdarab a focimez, ami egyszerre szokatlan, játékos és könnyed viselet. Aki nem akar focirajongónak tűnni, kicsit másképp viseli a focimezt, mint egy szurkoló. A focimez rengeteg összeállításban, meg annyi alkalomra jól működik. Míg a focimezzel korábban leginkább csak a pályán vagy a nézőtéren találkozhatott a tekintet, idén nyáron a hétköznapok népszerű ruhadarabjává válik a felső. Hírességek és divat influencerek bújnak focimezbe, ami nem csak a foci VB inspirálta outfitről, egy csapat iránti lojalitásról szól, sokkal inkább az önkifejezés egyik eszközével van dolgunk. A focimez bár vagány trend, ha nem szeretnénk, hogy a szettünk csak egy meccsre indulós összeállítás benyomását keltse, fontos tudni, hogy milyen kiegészítőkkel működik igazán jól. Legyen az egy feltűnő minibag vagy egy kifinomult kézitáska, a divat kiegészítő azonnal a sportos elegancia irányba viszi el az esztétikát. Minél több és feltűnőbb, annál jobb az ékszer, például egy vaskos aranylánc, netán több nyaklánc egymáson különösen jól mutat a mez szellősebb nyakkivágásánál. A túlméretezett keretű napszemüveg ideális kísérő, a retro cat eye formák a vintage mezek mellett igazán erősek. A lábbelik spektruma tág, egy fehér chunky sneaker a vagányságot fokozza, a szandál a legnyáribb választás, a tűsarok a legmerészebb. A sportcipőt érdemes elkerülni, ez ugyanis visszaviszi a szettünket a stadionba.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! A délutáni magazin!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma június 18-a csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Arnold és Levente nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Horváth Lili, magyar színésznő, de ma ünnepel Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, színházigazgató, és szintén ma ünnepel Paul McCartney, angol énekes, dalszövegíró is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
5: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nevet, sokat nevet. Még több. És még több.
0: Start Rádió.
10: Yeah, here we go. It's on. Are you ready?

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: Még több. Start Rádió. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere, és még több.
3: Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja meghódította a VB-t, felesége és három fia együtt szurkolt a stadionban. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják! Lionel Messi számára különösen fontos a 2026-os futballvilágbajnokság, hiszen a 38 éves futballista minden jel szerint pályafutása utolsó VB-jén lép pályára. Az argentin sztár azonban ezúttal nem egyedül érkezett a tornára, felesége Antonella Roccuzzo és három fiúk szintén ott volt a lelátón, hogy a helyszínen szurkoljanak neki, Argentina első mérkőzése előtt. Antonella Roccuzzo és a három fiú a Kansas City Station egyik páholyából szurkolt Lionel Messinek Argentina első világbajnoki mérkőzésén. A címvédő argentin válogatott végül magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Algéria felett, a meccs hőse pedig maga Messi volt, aki mester hármas szerzett. A család természetesen a focista ikonikus 10-es mezét viselte.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: házas tartrádiósok, és még több. És ma június 18-a csütörtök van, ma van az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja. Ezen a napon az autizmussal élő embertársaink helyzetére történik figyelemfelhívás annak érdekében, hogy a társadalom ne rekessze ki őket, legyen befogadóbb. Többek között a Niagara vízesést is kék színnel világítják meg a kezdeményezés keretében.
1: Sok a szere,
2: sok a szere,
1: és még több.
2: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A lélek tudja, hogyan gyógyítsa meg önmagát. Az igazi kihívás általában az agy lecsendesítése. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere, sok a szere.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokságon lezárult a csoportkör első fordulója, 24 mérkőzésen összesen 75 gól született, ez 3,1-es gólátlagot jelent találkozónként. A torna ezzel egyelőre a legutóbbi 13 világbajnokság legtermékenyebb kezdését produkálta. Hármas gólátlag felett legutóbb az 1958-as svédországi világbajnokság első fordulója zárt, akkor 3,6 gól esett meccsenként. A lejátszott 24 találkozó közül 15-ön született győztes, 9 pedig döntetlennel ért véget. Összesen 7 futballista szerzett legalább 2 gólt az első körben. A góllövő listát Lionel Messi vezeti mesterhármasával, mögötte Kylian Mbappé, Erling Haaland és Harry Kane 2-2 találattal áll. A forduló egyetlen gól nélküli mérkőzését a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozó hozta, miközben 4 találkozó a 88. perc után dőlt el. A legnagyobb különbségű győzelmet Németország aratta, amely 7-1-re győzte le a világbajnoki újonc Curaçaót. A legtöbb gólt hozó mérkőzésen 8-szor rezült meg a háló, de több 6 gólos találkozót is láthattak a szurkolók. A házigazdák egyelőre veretlenek, Mexikó és az Egyesült Államok győzelemmel kezdett, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki pontját. Az esélyesek közül Németország, Franciaország, Argentina és Anglia meggyőző játékkal indította a tornát, míg Spanyolország, Portugália és Brazília már az első fordulóban pontokat hullajtott. Kellemes meglepetések közé tartozik Dél-Korea, Japán, Norvégia és Mexikó jó kezdése, de a zöldfoki köztársaság Spanyolország elleni, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság Portugália elleni döntetlenje is a forduló emlékezetes eredményei közé került. A kontinensek közül eddig az európai csapatok szerepelnek a legjobban. A 16 UEFA válogatott 7 győzelmet, 6 döntetlent és 3 vereséget könyvelhetett el. Az afrikai, az ázsiai, az észak- és közép-amerikai, valamint a dél-amerikai együttesek egyaránt 2-2 győzelmet szereztek az első körben. A második forduló csütörtökön este és pénteken hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik. Atlantában Csehország és Dél-Afrika, Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina mérkőzik, míg Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A játéknap csúcsmérkőzésének a Guadalajarában rendezendő Mexikó-Dél-Korea találkozóig érkezik, hiszen az első forduló 2 győztes csapata csap össze egymással. A 4 mérkőzés után már jóval tisztább képet kaphatunk az A és B csoport továbbjutási esélyeiről.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán, még ebben az órában jön Mike Oldfield, és a Moonlight Shadow érkezik, a Cat Gans, Freddie Mercury és Phil Collins egy-egy dala is. Úgyhogy ebben az órában is érdemes a Startot hallgatni, ahol Bryan Adams slágerével folytatjuk. Szóljon a Somebody!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
3: Ritmus!
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Iványi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Neszlényi Autónál.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
5: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.

0: one! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokságon lezárult a csoportkör első fordulója, 24 mérkőzésen összesen 75 gól született, ez 3,1-es gólátlagot jelent találkozónként. A torna ezzel egyelőre a legutóbbi 13 világbajnokság legtermékenyebb kezdését produkálta. Hármas gólátlag felett legutóbb az 1958-as svédországi világbajnokság első fordulója zárt, akkor 3,6 gól esett meccsenként. A lejátszott 24 találkozó közül 15-ön született győztes, 9 pedig döntetlennel ért véget. Összesen 7 futballista szerzett legalább 2 gólt az első körben. A góllövő listát Lionel Messi vezeti mesterhármasával, mögötte Kylian Mbappé, Erling Haaland és Harry Kane 2-2 találattal áll. A forduló egyetlen gól nélküli mérkőzését a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozó hozta, miközben 4 találkozó a 88. perc után dőlt el. A legnagyobb különbségű győzelmet Németország aratta, amely 7-1-re győzte le a világbajnoki újonc Curaçaót. A legtöbb gólt hozó mérkőzésen 8-szor rezült meg a háló, de több 6 gólos találkozót is láthattak a szurkolók. A házigazdák egyelőre veretlenek, Mexikó és az Egyesült Államok győzelemmel kezdett, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki pontját. Az esélyesek közül Németország, Franciaország, Argentina és Anglia meggyőző játékkal indította a tornát, míg Spanyolország, Portugália és Brazília már az első fordulóban pontokat hullajtott. Kellemes meglepetések közé tartozik Dél-Korea, Japán, Norvégia és Mexikó jó kezdése, de a zöldfoki köztársaság Spanyolország elleni, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság Portugália elleni döntetlenje is a forduló emlékezetes eredményei közé került. A kontinensek közül eddig az európai csapatok szerepelnek a legjobban. A 16 UEFA válogatott 7 győzelmet, 6 döntetlent és 3 vereséget könyvelhetett el. Az afrikai, az ázsiai, az észak- és közép-amerikai, valamint a dél-amerikai együttesek egyaránt 2-2 győzelmet szereztek az első körben. A második forduló csütörtökön este és pénteken hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik. Atlantában Csehország és Dél-Afrika, Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina mérkőzik, míg Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A játéknap csúcsmérkőzésének a Guadalajarában rendezendő Mexikó-Dél-Korea találkozóig érkezik, hiszen az első forduló 2 győztes csapata csap össze egymással. A 4 mérkőzés után már jóval tisztább képet kaphatunk az A és B csoport továbbjutási esélyeiről.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Stop!

Szaudarábiában, amelyben egy kanadai állampolgársági bizniszt leplezett le. A politikus tájékoztatása szerint egy kanadai magáncég 30 és 50 ezer dollár közötti összegért menedzselt magyar állampolgársági kérelmeket olyan személyeknek, akiket semmilyen valódi szál nem fűz Magyarországhoz. Belkei kiemelte, hogy a visszaélések a korábbi politikai vezetés tudtával és támogatásával zajlottak, a tárca pedig már vizsgálja a szóban forgó állampolgárságok visszavonásának lehetőségét. Hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a vasárnapi szupercella országszerte jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőültetvényeket, gyümölcsöseket és szántóföldeket ért pusztítás után a kormány gyors segítséget ígér a kárenyhítési rendszeren keresztül, bár a védelmi hálózat 283

rendszer működését és újabb fejlesztéseket tervez a gazdák védelmében. Mobil ügyfelszolgálattal segítik az ágyhoz kötött betegek fényképes okmányainak megújítását szerte az országban a kormányablakbuszok. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint az orvosi igazolással rendelkező mozgás

0: hogy a szolgáltatás megszervezése mellett a határidőkre is ügyelni kell, a régi könyvformátumú személyi igazolványok ugyanis augusztus 3-án véglegérvényüket vesztik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Sziasztok! Ebben az órában hozom az Electronic-től a Disappointed című dalt, itt a Kylie Minogue, George Michael és a Razor Light-tól az Amerika. Kedves délután hallgassd a Startot, már is folytatjuk George Harrisonnal itt a Gabba.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A focimez lett a nyár legváratlanabb divatdarabja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Bár a VB miatt focilázban ég a félvilág, mégis a nyár egyik legmeglepőbb trendje a focimez, ami ma már nem csak a stadionokban, de a hétköznapok során is hódít. A foci VB nyarán kötelező alapdarab a focimez, ami egyszerre szokatlan, játékos és könnyed viselet. Aki nem akar focirajongónak tűnni, kicsit másképp viseli a focimezt, mint egy szurkoló. A focimez rengeteg összeállításban, meg annyi alkalomra jól működik. Míg a focimezzel korábban leginkább csak a pályán vagy a nézőtéren találkozhatott a tekintet, idén nyáron a hétköznapok népszerű ruhadarabjává válik a felső. Hírességek és divat influencerek bújnak focimezbe, ami nem csak a foci VB inspirálta outfitről, egy csapat iránti lojalitásról szól, sokkal inkább az önkifejezés egyik eszközével van dolgunk. A focimez bár vagány trend, ha nem szeretnénk, hogy a szettünk csak egy meccsre indulós összeállítás benyomását keltse, fontos tudni, hogy milyen kiegészítőkkel működik igazán jól. Legyen az egy feltűnő minibag vagy egy kifinomult kézitáska, a divat kiegészítő azonnal a sportos elegancia irányba viszi el az esztétikát. Minél több és feltűnőbb, annál jobb az ékszer, például egy vaskos aranylánc, netán több nyaklánc egymáson különösen jól mutat a mez szellősebb nyakkivágásánál. A túlméretezett keretű napszemüveg ideális kísérő, a retro cat eye formák a vintage mezek mellett igazán erősek. A lábbelik spektruma tág, egy fehér chunky sneaker a vagányságot fokozza, a szandál a legnyáribb választás, a tűsarok a legmerészebb. A sportcipőt érdemes elkerülni, ez ugyanis visszaviszi a szettünket a stadionba.
3: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
1: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat.
7: Tart Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Jó utat!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól. Így mindkét együttes első pontjaira hajt, a vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze. Mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot. A győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hajtná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már a héten a védett szint alá csökkenhet a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon a kedvező nemzetközi piaci folyamatoknak köszönhetően. Magyar Péter bejelentése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése hozhat gyors enyhülést az autósoknak. Az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodás hírére a Brent olajára zuhanni kezdett, a forint pedig közel 5 éves csúcsára erősödött az euróval szemben. A piaci mozgások várhatóan a héten beépülnek a hazai árakba. A vélemény alkotás előtt a tényeket is érdemes meghallgatni, hangsúlyozta közleményében a Mastergood cégcsoport, cáfolva a vállalatot ért vádakat. A kisvárdai központú élelmiszeripari vállalat visszautasította az alacsony bérekről, a mosdóhasználat korlátozásáról és a magyar dolgozók háttérbe szorításáról szóló híreket. Tájékoztatásuk szerint a közel 4000 embert foglalkoztató cégcsoportnál a fizikai állomány átlagos bruttó keresete 2026-ban meghaladja a 627 000 forintot, a dolgozók 85%-a magyar, a külföldi munkaerőt pedig kizárólag a munkaerőhiány miatt alkalmazzák. Hozzátették, a vállalat 2025-ben közel 17 milliárd forint adót és járulékot fizetett be, a valótlanságokat terjesztőkkel szemben pedig megteszik a jogi lépéseket. Eltűnt aranyfogak és folytogatásnyomok buktathatnak le egy feltételezett dunapatai sorozatgyilkost, miután egy helyi

0: természetes halálnak hit eset is. Az ügyben a rendőrség eddig összesen 4 embert vett őrizetbe. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2,5 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok, nem sokára itt lesz a Jutó és a Diszkoték. Érkezik majd Larú Schlager, a Bulletproof, jön a Foo Fighters, az R.E.M. és az Első Mellett, valamint a Menekülés az Éjszakába. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne Billy Idolt, már is itt a Rebel Yell.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
3: Ritmus!
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
3: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
8: Sok a szene.
9: Stort Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en. A pollen terhelés ismét felerősödik. Már most közepes tartományban vannak a koncentrációt tekintve. A pázsitfűfélék, a csalánfélék, a szelídgesztenye és a gombák. Több helyen alakulhat ki továbbra is zápor, zivatar. Környezetükben vizessé, csúszossá válhatnak az utak, és néhol vízátfolyás is kialakulhat. Vezessünk óvatosan, jó utat a közlekedőknek!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Lassan tényleg úgy érzem, hogy a világ megérett a pusztulásra, ugyanis egy divat márka olyan ruhát dobott a piacra, amelyeken direkt nyomtatott izzadság foltok vannak, főleg a nyak körül, mintha éppen most jöttél volna ki egy kemény edzésről, vagy egy árokásásból. A dizájn elvileg tudatos, laza szabás, pamutanyag, minimalista stílus, csak éppen van rajta egy jókora izzadság folt. Ami különösen érdekessé teszi a hírt, hogy nem is olcsó egy ilyen. A póló ára simán több 10 000 forint, a pulóver pedig még ennél is jóval drágább. Szóval most ott tartunk, hogy amit eddig mindenki próbált elrejteni, az most divat lett. Most az a kérdés, hogy ezután mi jön? Gyárilag gyűrötting?

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól. Így mindkét együttes első pontjaira hajt, a vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze. Mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot. A győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hagyná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak a Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start, a 98.4-en, ahol sok a zené, és még több. Aracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában Gwen Stefani, szerintem egyik legjobb dala, a Cool. Érkezik majd Uncle Quaker-től a Follow Me, itt lesz a Depeche Mode-tól a Strange Love, és az Inexis-től a hirdet szám. Kellemes délutánt hallgass, de startod benne. Én úgy emlékszem, hogy Hollandiából, de nem vennék rá mérget. A Snip in the Tears, itt a Drive.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Neszlényi Autónál.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

most tart a 984-en, jöjjenek az évfordulók, 544 éve született Fráter György, erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély különállamá szervezését. 84 éve született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerzős énekes. És 60 éve kezdte meg működését az első budapesti házgyár.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a

0: Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
1: A nagy álmom Portugália lenne.
2: Ki más nyerhetne? Anglia.
0: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
3: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
4: Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
6: Sok a szere?
7: Start Rádió.

Balázs tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új csúcsot ért el a bankkártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg az év első három hónapjában, ugyanis már 124.179 forint jutott egy-egy tranzakcióra. A biztosdöntés.hu elemzése szerint a látványos emelkedés hátterében az ingyenes havi készpénzfelvételi keret februári megduplázása áll, amely a korábbi 150.000 forintról 300.000 forintra növekedett. Ezzel párhuzamosan a bankok kötelező telepítési programja miatt az ATM-ek száma is rekordszintre 5.688 darabra nőtt az országban. Német eredetű akár 160 km/órás sebességre képes fekvőhelyes kocsikkal biztosítja a MÁV a nyári szezonban az Adria Intercity közlekedését Budapest és Split között. Vitézi Dávid miniszter korábban jelezte, hogy a hazai járművek elhúzódó felülvizsgálatai miatt bizonytalanná vált a járat indulása, a problémát azonban sikerült megoldani nyugat-európai kocsik bérlésével. A német flottából származó légkondicionált 60 férőhelyes vagonoknak köszönhetően a közkedvelt éjszakai tengerparti járat július 3-a és október 2-a között a tervek szerint menetrend szerint szállítja majd az utasokat. Hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a vasárnapi szupercella országszerte jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőültetvényeket, gyümölcsöseket és szántóföldeket ért pusztítás után a kormány gyors segítséget ígér a kárenyhítési rendszeren keresztül, bár a védelmi hálózat 283 generátora elindult a Hungaramet jelzése alapján. A klímaváltozás miatti kiszámíthatatlan időjárás miatt a szaktárca felülvizsgálja a jégkármentesítő rendszer működését, és újabb fejlesztéseket tervez a gazdák védelmében.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene?
0: Start Rádió.
2: És még több. És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a zene!
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Miért nem engedsz stílusilag?
2: Mert nem akarok.
1: Ragaszkodsz ehhez a vonalhoz?
2: Így van. Meg a másik, hogy én nem vagyok a beszéd, nem szeretek úgy beszélni. Uh-huh. Szóval én is sok diszkóba jártam, és tudod, te is nagyon jó, amikor ki volt már mindenet, hogy jön a jó zene, jön a drop, és akkor elkezd beleénekelni, vagy belebeszélni.
1: És most nem mondom nevet.
2: Igen, de mindenki tudja, kire gondolok, vagy kikre gondolunk, lényegtelen. Nem bántom őket, mert ők így csinálják.
1: Neked is a kedvenc filmed a Bárányok Halva.
2: Igen.
1: Mindegy, zárója bezárva. Igen.
2: De én, szóval én inkább megmondtam az egyet, hogy mindegy, hogyha megyek, én nem beszélek. Szóval itt van a mikrofon, aki akar beszélni, szóval, hogyha énekelek, akkor itt van, de mondom, én nem fogok konferálni, én nem fogok énekelni nektek, én nem fogok semmit csinálni. Mondom, én azért vagyok itt, hogy zenét szolgáltas, csak szépen csendben a háttérben, jöhettek zenét kérni, bármi, megoldjuk, de mondom, én nem beszélek.
1: Érdekes egyébként, mert édesapád is, amikor itt volt, meg ugye Kányeszki Gabi is, amikor itt volt, ők szentül meg voltak győződve arról, hogy egy buli akkor jó, hogyha a DJ tud kommunikálni, úgymond így beszédben is, tehát nem csak zenén keresztül, hanem beszédben is az emberekkel. Ennek ellenére te nem beszélsz.
2: Nem
1: akarsz, hogy nem tudsz?
2: Lehet, hogy van egy kis önmegtartozásom ebből a szempontból, nem tudom, hogy nem vagyok így a hangommal, vagy így nem tudom így ezt, hogy azt nem akarom, hogy ugye én tudom, milyen érzés az, amikor szól a zene, mindenki táncol, jól érzi magát, és akkor hirtelen elkezdek belebeszélni, vagy bármilyen is. Én nagyon sok rossz élmény volt ebből nekem. És pontosan ezt nem akarom az én, amikor csinálok bulikat, hogy ugyanezeket átéljék azok az emberek, mert senki nem kíváncsi arra, hogy én mit gondolok, meg hogy énekelek, meg milyen a hangom, meg tudják nagyon jó. Jó, azt lehetne annyira, hogy most jön a Boniem, de most arra minek mondjam be, vagy jön a Modern Talking, minek mondjam, amikor úgyis fel fogják ismerni, mert olyan zenéket játszok, hogy tudják, hogy ki az eladója. Ennyi.
1: Világos egyébként itt helyi viszonylatban is sajnos tudunk mondani olyan illetőket, de ugye korrektek vagyunk, és nem mondunk
2: de nem
1: neveket.
2: Őket, nem bántjuk őket, nem bántjuk, de hogy más a stílus.
1: Így van. A DJ-zésen kívül egyébként van-e más ilyen szórakoztatóiparral kapcsolatos tevékenységed, vagy csak ez?
2: Nincs, csak ez. Ez inkább ilyen hobbi szint nálam.
1: Tehát
2: szóval
1: a hangosítás, fénytechnika?
2: Kellene egy kis
1: fejlesztés. És most nem a reklám, tehát ezt hozzá kell tenni, lábjegyzetbe azért jegyezzük, betisztelt bíróság, hogy ez nem a reklám helye. Ez csak egy kérdés.
2: Egy általános kérdés.
1: Így van.
2: Szóval, hogy én lassan ugye én fejlesztenem kellene, mert én még mindig azokkal a fényekkel diszkózok. Ugye van egy retro feeling ennek attól függetlenül, mert Fater ugye ezekkel is diszkózott még a 80-as években. Szóval nekem azok a fények megvannak, szóval én még azokat viszem tovább, szóval alaphangon, úgyhogy már visszak a retro feelinget, akkor már vigyünk hozzá fényeket is, mert most egy retro, jól néz ki a lézer, meg tudom én, de azok a régi kis pásztázó,
1: a halogénizzós,
2: van egy nagy régi UV-cső, akkor az is világít mögöttem, amit még az öreg, még a 80-as években.
1: Az megvan, igen.
2: És még mindig azzal, és még mindig bírja. Start Rádió.

0: Segít téged egyébként mostanában? Tehát mit tudom én, hogyha vannak ismerősei, akik mondják neki, hogy Lajoskám, kéne valami jó bulit csinálni, hát megcsinálja a fiam. Tehát
1: így van, pontosan, pontosan, ez így megy szájról szájra, hogyha az öreget is megkeresik, akkor én már nem csinálom, már átlattam Lalának, beszéltek vele, vagy beszélek én vele, megadom a telefonszámot, és akkor leülünk, és akkor megbeszéljük.
0: És akkor aktívan keresgetik még az öreget egyébként?
1: Nem tudom, most így kicsit el van veszve, hogy ő is rádiózi, csinálja azt a rádiót, ő nagyon, hogy most ő ebbe benne van, nem tudom, hogy most így keresgetik, nem nagyon hallok erről. Most ilyen csend van, ilyen hírzárlat van egy ideje, ugye voltak ilyen kis esküvőket csináltam, házi bulikat, de tudod, ez mind ilyen kis szűkebb bulik, szóval én nem megyek el. Idén szeretnék, ezt így zárójel megmondom, mert tavaly volt egy érdekes beszélgetésem Elek úrral, Gyulai szervezével, hogy egy szabadtéri bulit, hogyha lehetne.
0: Hogy Gyulán.
1: És mondta, ezt tavaly beszéltük, és mondta, hogy visszatérünk rá idén, most már lassan idén van, szóval majd lassan le kell üljek vele beszélni.
0: Egyébként, hogy látod, lenne rá igény? Tehát mit tudom én, már csak abból kiindulva, hogyha az emberek a plakáton meglátják azt a nevet, hogy Krista?
1: Szerintem igen, igen. Mondjuk én inkább arra szeretnék hajazni, hogy az én korosztályom, ez a 38-40-42, így ez a korosztály, hogyha van egy ilyen HB bulit, HB diszkó Kristalalival, vagy valami ilyesmi lenne, akkor szerintem az sok embernek felidézne olyan emléket, amire azt mondaná, hogy na, oda viszont kimegyek, azt megnézem, vagy meghallgatom.
0: De mi van akkor, hogyha vannak olyan emberek, akiknek ezek a nevek, hogy HB diszkó, ez elég. Azért mondjuk ezt a nevet, mert ugye ez a hely már nem létezik.
1: Igen.
0: Tehát ugye nem reklám, meg semmi ilyesmi. Tisztelt bíróság, még egyszer mondom. Tehát mi van akkor, hogyha ezek az emberek azt mondják, hogy HB diszkó, akkor nem megyek.
1: Jó, akkor legyen úgy, akkor úgy mondom, hogy a név alapján ugye arra tudnak valamire hajozni. Hát nem azt mondom, hogy nagy képűség, de mondjuk én erre büszke vagyok azért, hogy sokan ismerik a nevet, szóval tudják nagyon jó, hogy mégis milyen stílusban zenélünk, a Fater is, amit csinál, meg én is, amilyen zenéket játszok, szóval én úgy gondolom, hogy ez lenne egy alapja ennek az egész történetnek, hogy eljönnének. Hogyha még nem is a helyiek, de akkor ott a jó, persze az könnyű, ott a környékbeliek, ott vannak a
0: szomszédok,
1: így van, és akkor
0: rokonság.
1: Így ezt kijönnének egy kicsit, vagy meghallgatnák, nekem az is jó. Hogyha 20-an lesznek, és az a 20 ember jól érzi magát, nekem az is tökéletesen jó.
0: Utcán a hétköznapokban találkozol-e olyan visszajelzésekkel, miután szembesülnek az emberek a te becses vezetékneveddel, hogy jó, nem te vagy véletlenül a valakinek a valaki?
1: Dehogy nem, persze, igen, ez is az van, hogy Krista tata, valami rokonod, mondom, igen, Fater, emlékszem, mikor rádiózott, mikor dobozon diszkózott, mikor itt a megyében, nem tudom, melyik faluban, vagy hol volt éppen, milyen jó bulikat csinált az öreg, hát mondom, igen, és ez körülbelül minden évben, vagy 40-szer megtörténik.
0: És az az érdekes, hogy ez nem mostani története, amikor ott diszkózott, hanem körülbelül ilyen 30-40?
1: Hát a 8, hogy volt? 82, ha jól emlékszem, valahogy így, vagy 84, nem tudom, nem akarok hírséget mondani, de ott a 80-as évek elején volt. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Sokszor.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
7: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra.
2: Start Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Sót.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Magyar óra.
11: Magyar óra.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.
3: Sportrádió.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

rien. Je dois absolument me toucher. Qui l'a dit?

senkivel. Én durva zúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 18-a csütörtök, déli 12 óra van. Megemlékeztek Nagy Imre mártír miniszterelnökről Békés Csabán. Szent Ivánéi vigadalomra készül Békés Csaba. Egyre több fekvőrendőrt kérnek a lakosok. Nyári működési rendre álltak át a Békés Csabai óvodák. Már is mondom a részleteket. A Nagy Imre Baráti Társaság Csabai szervezetének tagjai kedden délelőtt tisztelegtek az 56-os politikus emléke előtt, és megkoszorúzták az egykori miniszterelnök szobrát. Nagy Imrét, valamint mártír társait, Gimes Miklóst és Maliterpát 1958. június 16-án végezték ki 68 évvel ezelőtt. 1961-ben az új köztemető 301-es parcellájába temették őket, méltatlan körülmények között, hamis neveken. A gazos parcella hosszú időn át a megtorlás áldozatainak nyughelye volt. A rendszerváltás kiemelt eseménynek számított, amikor Nagy Imrét 1989. június 16-án halálának évfordulóján újra temették a Rákoskeresztúri temetőben. Kovács Márta történész, a társaság csabai elnöke a megemlékezésen arról beszélt, Nagy Imre reformkommunistának számított, de mindenkelőtt hazafi volt. Miniszterelnökként a szovjet elnyomás ellen fellépő ország élére állt, és elveihez élete árán is hű maradt, a hazáját saját életénél is előrébb helyezte. A rendezvényen megemlékeztek a közelmúlt elhunyt Nagy Sándorról is, aki az országos szervezet egykori csabai vezetőjeként haláláig jelentős szerepet vállalt abban, hogy a fiatalok megismerjék Nagy Imre történelmi jelentőségét és tisztelettel közelítsenek életművéhez. Az ünnepségen Lévai Julianna Zita, a BSC Nemesti Hamér Technikum diákja szavalt, majd dr. Szenográdi Péter, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára mondott beszédet. A pedagógus hangsúlyozta, hogy Nagy Imre élete és történelmi szerepvállalása példaértékű és méltó arra, hogy országosan, valamint első köztéri szobrának helyszínén Békés Csabán is megemlékezzenek róla azokban az időkben tanúsított bátor kiállása miatt, amikor ezt kevesen merték megtenni. Békés Csaba a nyár egyik leglátványosabb közösségi eseményére készül. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége és a Békés Megye Népművészetért Alapítvány idén is megrendezi a 11. Szent Iván évvigadalmat. A program célja a nyári napfordulóhoz kötődő hagyományok felelevenítése, a közösség erősítése és egy minden korosztály számára emlékezetes kulturális élmény megteremtése. A rendezvény június 20-án szombaton délután 17 órakor kezdődik a Békés Csabai Szent István téren. A műsorvezető Vaszkó János lesz. A délutántól estig tartó szabadtéri esemény számos családi és közösségi programot kínál. Folyamatosan várják az érdeklődőket a népi mesterség bemutatók, a kézműves játszóház és egy régi módi játszótér. A legkisebbeknek 18 órától ünnepi mesemondással készül sós emőke. A Szent István téren egymást követik majd a Vármegye táncegyütteseinek bemutatói és a közönséget is bevonó táncházak élőzenével és közös énekléssel kísérve. A programok között szerepel táncba hívó produkció a Suttyomba zenekarral, néptánc bemutató és tánctanító.